0: Best FM. Best FM.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

0: kódolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba.

0: nyertem. Fütyörészheted. Dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Szia! Nossa!

0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Te szerinted hol lesz? Én is mehetnék egy kört majd a helikopátereddel? Hát, mert tudod, én mindig is szerettem már volna a helikopterelni egy jó nagyot.
2: Ja, persze, persze.
1: Tényleg?
2: Persze, ahányszor akarsz.
1: Tudtam én, hogy jól választok.
2: Mit?
1: Legjobb barátot. Na, jó éjszakát, komám! Két szerelmes pár, mindig együtt jár, egy tányérból esznek, terem, esznek.
0: Egy filmzene most, egy

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Egyre több robotasszisztált műtétet végeznek a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Hatodik alkalommal rendezik meg ma az Agyvért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék programot. Tart a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 1200 robotasszisztált műtétet végeztek már a Debreceni Egyetem klinikai központjában. A robotsebészeti program 2024 tavaszán indult, azóta 5 szakterületen alkalmazzák a csúcs technológiát. A beavatkozások mintegy 95%-át az általános sebészet, a szülészet, nőgyógyászat és az urológia együttműködésében végzik. A debreceni eredményeket a hazai 10.000. robotsebészeti műtét alkalmából rendezett budapesti konferencián is bemutatták. Közölte rádiónkkal az unidep.hu. Több mint 700 véradót várnak ma Debrecenben, hatodik alkalommal rendezik meg az Agyvért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék elnevezésű országos véradást. A kezdeményezés célja, hogy új véradókat is megszólítsanak, miközben a rendszeres véradókat is arra ösztönzik, hogy ismét segítsenek. A programot a Magyar Légimentésért Közhasznú Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátószolgálat közösen szervezi. Tavaly 7 helyszínen 653-an adtak vért, idén pedig ezt a számot szeretnék meghaladni, közölték a szervezők. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják. Erről beszélt rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerre, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
2: Lesz front felettünk, tart a Vénasszonyok nyara továbbra is. Debrecenben és a környéken továbbra is 20 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk. A reggelek viszont már hűvösek lehetnek, sőt éjszaka akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. Az előrejelzések szerint nagyjából hasonló időre számíthatunk a következő héten is. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Felülvizsgálták Debrecen levegő minőségi tervét. Egyre gyakoribb jelenség, hogy rókát, vaddisznót látunk a városban. A babavizeket ellenőrizte a NÉBIH. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Felülvizsgálták Debrecen levegő minőségi tervét. A 2026-os dokumentum a legfrissebb mérési adatok mellett részletesebben foglalkozik a város környezeti állapotával, a véderdők szerepével és a közlekedési fejlesztések levegő minőségre gyakorolt hatásával is. A felülvizsgálatban már a debreceni környezeti ellenőrző rendszer 2025-ös tapasztalatai és eredményei is megjelennek. A szakemberek szerint a véderdők a porterhelés csökkentésében is fontos szerepet játszhatnak, ezért ezek bővítése levegő minőségvédelmi intézkedésnek is számít. A tervezett társadalmi véleményezése már megkezdődött, közölte rádiónkkal az önkormányzat. Egyre gyakrabban jelennek meg rókák és vaddisznók a városokban is. Debrecenben a napokban egy rókát fotóztak az Ispotály utcai lakóparkban. Az állatok veszélyt jelenthetnek az emberekre és az értékekre is, ezért arra figyelmeztetnek a szakemberek, ne etessük őket és ne próbáljuk meg saját magunk előzni vagy befogni a vadakat. Pap Attila, az Zrínyi Miklós Vadásztársaság elnöke a Dehírnek azt mondta, nélkülük évente akár a duplájára is nőhetne a vadállomány. Most őt hallhatjuk.
3: A vad bejár a kertjébe, a kultúrába, megeszi azt, amit termel. Túlszaporodás miatt küzdenek a hétköznapokban, látjuk a városokban is már. De most, hogyha nem lenne a vadászat, akkor azt kell figyelembe venni, hogy egy állomány évről évre minimum a dupláját tudja produkálni.
2: A rókák őszi veszettség elleni vakcinázása október 3-ától kezdődik a keleti és déli ország részben. A babavizek minőségét ellenőrizte a NÉBIH a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
4: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat,

0: összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomhoz összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Lesz front felettünk, tart a vénasszonyok nyara továbbra is. Debrecenben és a környéken továbbra is 20 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk. A reggelek viszont már hűvösek lehetnek, sőt éjszaka akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. Az előrejelzések szerint nagyjából hasonló időre számíthatunk a következő héten is. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe.
2: Me la radio.

0: szárnya.
1: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
2: A város idei költségvetéséről is szó volt a legutóbbi közgyűlésen. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. Hétfőtől pótlóbuszok járnak a Debrecen-Máté-Szalka vonalon. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A város idei költségvetéséről és a szolidaritási hozzájárulásról is szó volt a legutóbbi közgyűlésen. Itt elhangzott, idén kevesebb iparűzési adó folyhat be Debrecen kasszájába a tervezetnél. A cégek eddig 36 milliárd forintot fizettek be, évvégére pedig várhatóan 37,5-38 milliárd forint lesz a bevétel. A tervezet 41,5 milliárd helyett. Szóba került a szolidaritási hozzájárulás is, amit Debrecen az iparűzési adóból fizet az államnak. Ennek összege 2020-ban még mintegy 500 millió forint volt, idén viszont már 12 milliárd forint. Pap László szerint a rendszer átalakítására lenne szükség, foglalta össze a Dehír. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkezhetnek.
3: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedik fognak az árak.
2: Hétfőtől pótlóbuszok járnak a Debrecen-Máté-Szalka vonalon. Szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án reggel 7 óráig végeznek karbantartási munkákat a vonalon. Így Hajdúsámson és Nyíradony között buszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok Nyíradony vasútállomáson, Aradvány pusztán, Tamási pusztán és Hajdúsámson vasútállomáson állnak meg. A munkálatok idején több vonatmenetrendje is módosul, egyes járatok a szokottnál néhány perccel korábban indulnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni, közölte a MÁV csoport. Nem lesz front felettünk, tart a vénasszonyok nyara továbbra is. Debrecenben és a környéken továbbra is 20 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk, a reggelek viszont már hűvösek lehetnek, sőt éjszaka akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. Az előrejelzések szerint nagyjából hasonló időre számíthatunk a következő héten is, csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. tündérkertpallag.hu.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
5: Hey, this is Anastasia.
6: Hello, I'm Calvin Harris.
7: This is Carly Rae Jepsen.
8: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
9: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
3: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kohos, a nehéz helyzetekben is boldogulhat, ha gondol arra, hogy barátai vannak, és elfogadja a segítségüket, az igyekezetét mások is méltányolják, előbb-utóbb jutalmat érdemel. Bika, hajlik az indokolatlan nyafogásra, sajnáltatja magát, kiderülhet, hogy korántsem olyan magabiztos, mint eddig mutatta. Ikrek, elintézendő ügyek, megoldandó feladatok sora várhatja, a saját kerteléseire ma alig ha lesz ideje, talán a pénze is fogytán van, mindent meg kell tennie annak szaporítása érdekében. Rák, lendületes, energikus, ma sok munkával elbír, itt a hétvége, gondoljon a pihenésre is. Oroszlán, ön most sok energiával rendelkezik, probléma megoldó képessége kitűnő, kreativitása szinte nem ismer határokat, kisugárzása jó hatással van a lelki problémákkal küzdőkre. Szűz, a csillagok ma pozitív sugárzást küldenek önfelé, ennek hatására lendületesen és jókedéllyel törhet előre egy igazi cél érdekében. Mérleg, ne hallgasson senkire, csak az érzelmeire, így eltölthet egy emlékezetes napot valakivel, minden lelkiismeret furdalás nélkül. Skorpió, kimondásuk előtt gondolja át a szavait, mert egy rosszul megfogalmazott mondattal nagyon megsérthet valakit, aki nem szolgált rá. Nyilas, a nyilasok nem a rendszeretetükről híresek, nem meglepő, ha a feje tetején áll otthon minden, oszta be az idejét és az erejét, különben kapkodással, idegeskedéssel terhelődik. Bak, a kapcsolatokat ápolni kell, különben elvesznek. Ha valaki igazán fontos, akkor is fontos legyen, amikor önnek sok a dolga, ami valóban lényeges, arra mindig tudni kell időt szakítani. Vízöntő, nyugalom várható a mai napra, rendszerezze a dolgait, és ha véletlenül kimarad valami, ne tegyen szemrehányást önmagának. Alak, történhet önnel valami, amire már régóta áhítozik, talán a párkapcsolatában következik be ez a változás, akárhogy is lesz, ön biztosan örülni fog.

0: no. Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Mert az ember, ezt egyre inkább hiszem, csak annyit ér és csak annyira ember, amennyire meg tudja őrizni lelke egy zugában az örök gyermeket.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Egyre több robotasszisztált műtétet végeznek a Debreceni Egyetem klinikai központjában. 6. alkalommal rendezik meg ma az Agyvért a légi mentőkkel, hogy mások is túlélhessék programot. Tart a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 1200 robotasszisztált műtétet végeztek már a Debreceni Egyetem klinikai központjában. A robotsebészeti program 2024 tavaszán indult, azóta

0: megszólítsanak, miközben a rendszeres véradókat is arra ösztönzik, hogy ismét segítsenek. A programot a Magyar Légimentésért Közhasznú Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közösen szervezi. Tavaly 7 helyszínen 653-an adtak vért, idén pedig ezt a számot szeretnék meghaladni, közölték a szervezők. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják. Erről beszélt rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fogyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a webáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
0: Nem lesz front felettünk, tart a vénasszonyok nyara továbbra is. Debrecenben és a környéken továbbra is 20 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk. A reggelek viszont már hűvösek lehetnek, sőt éjszaka akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. Az előrejelzések szerint nagyjából hasonló időre számíthatunk a következő héten is. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe.

Sheeran és a Sing, ez szólt a Besten. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt! Sok-sok üzenet érkezett, mert most reggel valahol így olyan adás megszűnések voltak, vagy nem nagyon lehetett bennünket hallani. Ez ilyen 6 óra magasságában, remélhetőleg ez már működik. Én most azt hallottam, hogy útközben jöttem, hogy mint hogyha minden a helyén lenne. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, akkor most ébredezik, és hát hogyha volt adás kimaradások, azt jelezzék már nekünk, nem értem az okát, de mindenképpen utána fogok nézni. Foxburg, ugye a Gillette Station stadionban lép a Loop Tourral egyébként Ed Sheeran, akit most hallottunk, pont a mai napon lesz egyébként a fellépése, illetve magyar idő szerint már vasárnap hajnalban, és hát lesz a napnak kérdése, miért lenne ma a Justinnákat és a Pálokat köszöntjük egyébként, hogyha valaki most még csak ilyen ember alakú kávésbögre, semmi baj, ilyenkor magunkhoz tudunk majd térni, olyan 10 fok körül van, 8 óra körül, 13 fok felé fogunk majd valahogy kavarodni, és elérjük majd a 21 fokot is a mai napon. Úgyhogy jó, ezek jó hírek. Igazából, hogy mivel fogunk ma foglalkozni, érdekes lehet, hogyha van kedvük hozzá, akkor csatlakozzanak, és mondják el az ide vonatkozó gondolataikat. Mi az a teljesen hétköznapi felnőtt feladat, amihez még mindig, hát olyan kicsit gyerekesek vagyunk. Tehát, hogy jó lenne ez megcsinálni, meg jó lenne, hogyha mit csinálnánk, de inkább kiadjuk valakinek, vagy adott esetben úgy, hogy már régóta felnőttek vagyunk, szólunk a szüleinknek, vagy valamelyik hozzátartozók, hogy oldja már meg, mert hogy én ezt nem, tehát, hogy a biztosítéktáblát egyszerűen nem vagyok hajlandó értelmezni, most mondtam csak egyetlen egy problémát. Tehát amit már nekünk kellene valahol megoldani és megcsinálni, de ezt valahogy nem tudjuk valamiért megtenni. Sabrina Carpenterrel fogjuk folytatni, és hát így együtt Debrecen lakosságának oda teszünk egy kis eszpresszót, annak érdekében, hogy együtt ébredjenek velünk. Sok-sok érdekes program várja önöket a mai napon, ennek a részleteiről fogunk beszélni, és hát délután 2-ig azt hiszem, hogy talán Hajdúböszörményben az Zúza Fesztivál, az a Zúzó Zúza 12-dik, ahol, hogyha úgy gondolják, hogy ingyen és bérmentve lehet tenni-venni, aztán ott van egy kóstolási lehetőség, meg sok-sok minden más, és estére pedig majd jönnek a nagybulik, de az már a fizetős része, majd erről is fogunk beszélni. Sabrina Carpenter pedig már forog is itt a Best FM-en, a dal címe Espresso.

okos kártyával ültünk be ebbe a magányos sónakban. Tiestóval pedig tovább megyünk, Red Lights, ez a dal címe. 2 perccel vagyunk 8:30 előtt, és hát közben jönnek az üzenetek, mert hogy beszélgetünk ilyen felnőtté válásról, hogy vajon kinek hogyan és mikor sikerül. Azt mondja, Nóri írta nekünk a Tóciból. A gumislepedőt összehajtom, csak a végeredmény rendszerint egy ilyen nagyon mérges felhővé alakult, valami szokott lenni. Anyulnak ez mindig jobban sikerül, pedig már 3 gyerekem van. Peti írja nekünk, telefonálni az ügyfélszolgálatra. Mielőtt megteszem ezt, előtte fejben 3-szor elpróbálom, hogy jó napot kívánok, és minden gyakorlok annak érdekében, hogy ez jól tudjon működni. Hát igen, szerintem ezt egyébként sokan csinálják, hogy felszívják magukat egy ilyen adott képességre. Nekem volt egy kolléganőm, aki még mindig van igazából, csak ritkábban hallom a hangját, de hogy ő volt az, akivel mindig megbeszéltük, hogy nagy kutya vagy, nagy kutya vagy, nagy kutya vagy. Utált reklamálni, utált ügyfélszolgálatokra járni, utálta elmondani azt, ami egyébként neki jár, mert mondjuk vett egy terméket, ami nem úgy működött, ahogy kellett volna. Érdekes dolgok ezek, és akkor így felszívta magát, és már napokkal előtte túráztatta magát, nagy kutya vagyok, és így ment neki. Aztán közben pedig találtunk érdekességeket. A Google szerint az Android 16-os készülékek, itt lesznek majd érdekes szavak, a Gemini-ról beszélünk, arról a mesterséges intelligenciáról, ami jár egyébként az Android 16 fölött már. Meg lehet kérni a Fine Hubot, igen. Szóval vannak most már olyan szavak, amik beépültek az életünkbe, hogy hová tettük például a pótkulcsokat, az útlevelet, vagyis ilyen hivatalosan is elérkeztünk oda, hogy a telefonunk tulajdonképpen a családunk legmegbízhatóbb felnőttje, aki tudja, hogy mit hol kell hagyni. A felnőtté válásnak egyébként ez is lehet a része, hogy valamikor hajdanában, danában, amikor még élt az emberekben ez a rövid és hosszú távú memória egészen élesen, akkor még talán ezt jobban lehetett alkalmazni, de most valahogy rá tudjuk magunkat bízni különböző készülékekre. Úgyhogy igazából, hogyha sokat jegyzetelünk, nagyon sokat, akkor lehet, hogy talán egyszer utolérjük majd anyut, aki mindent fejből tudott. Na jöjjön a vörös lámpa, Tiestóval megyünk tovább, ugye tudják, 500-540, itt tudnak engem elérni, vagy pedig tudnak SMS, Viber üzeneteket küldeni a 39-33-104-6-ra.

Adél és a Skyfall szólt nálunk, közben pedig jöttek üzenetek azért szép számmal, amelyben benne volt, hogy igen, olyan 6 óra magasságban, már 6-20 körül volt némi adás leállásunk. Ez annak volt köszönhető, hogy volt egy pici karbantartás, most már rendben van, egy 10 percig tartott, és annyira büszkék vagyunk arra, hogy hallgatóink ennyire figyelmesek, és hogy egymás után küldték nekünk a 3933-1046-ra, hogy ez is az a probléma. Nagyon köszönjük. Az ügy megoldva, remélhetőleg mindenhol még tisztábban fog szólni a Best FM ennek következményeképpen. Délután a két biztos gyerekbarát debreceni programról szeretném tájékoztatni azokat, akik már itt vannak velünk is, ébren vannak. 16 órakor a Mélius könyvtár Szivárvány termében Dobos Péter és Mike Flóra az Aranyteknős című kötetét mutatjuk be, illetve egy órával később 17 órakor a Modemben indul a Bábméz kiállításhoz kapcsolódó ingyenes gyermekmegnyitó, fél órás gyerekbarát tálatvezetés, utána 18:30-ig alkotósarok, az 5 és 12 évesek körében lesz majd ez igazán népszerű, hiszen nekik szól. Ez a ritka családi délután, ahol hozzá ne nyúj helyet, elvileg a kíváncsiság lesz majd a program, úgyhogy ez egy jó ír, a szülőknek pedig külön jó ír, hogy nem kell úgy tenni, mint hogyha minden kortárs műalkotást első pillantásra megfejtettünk volna. Itt majd minden megoldódik úgy, ahogy az kell. Hölgyeim és uraim, ugye tudják, bestfm.hu, ezen keresztül tudnak nekünk üzeneteket küldeni. Nem üzeneteket küldeni, arra gondoltam, hogy itt a tortásokat tudják majd regisztrálni, meg a névnaposokat, meg mindenkit, aki ma ünnepel, mert hogy szép számmal vannak ők is nyilvánvalóan, hiszen rengetegen látták meg szeptember 26-án valamikor a napvilágot. Ma pedig lesznek majd érdekes dolgok, majd lehet, hogy privát rendezvényeken is fogunk találkozni, na meglátjuk. Horváth Tamással megyünk tovább, és eljutunk egészen a Tiszához, mert hogy a Tiszánál történtek dolgok. Mutatom.

0: Ezeket ellenőrizte a Nébih. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Felülvizsgálták Debrecen levegő minőségi tervét, a 2026-os dokumentum a legfrissebb mérési adatok mellett részletesebben foglalkozik a város környezeti állapotával, a véderdők szerepével és a közlekedési fejlesztések levegő minőségre gyakorolt hatásával is. A felülvizsgálatban már a debreceni környezeti ellenőrző rendszer 2025-ös tapasztalatai és eredményei is megjelennek. A szakemberek szerint a véderdők a porterhelés csökkentésében is fontos szerepet játszhatnak, ezért ezek bővítése levegő minőségvédelmi intézkedésnek is számít. A tervezett társadalmi véleményezése már megkezdődött, közölte rádiónkkal az önkormányzat. Egyre gyakrabban jelennek meg rókák és vaddisznók a városokban is. Debrecenben a napokban egy rókát fotóztak az Ispotály utcai lakóparkban. Az állatok veszélyt jelenthetnek az emberekre és az értékekre is, ezért arra figyelmeztetnek a szakemberek, ne etessük őket és ne próbáljuk meg saját magunk előzni vagy befogni a vadakat. Pap Attila, a Zrínyi Miklós Vadásztársaság elnöke a Dehírnek azt mondta, nélkülük évente akár a duplájára is nőhetne a vadállomány. Most őt hallhatjuk.
2: A vad bejár a kertjébe, a kultúrába, megeszi azt, amit termel. Túlszaporodás miatt küzdenek a hétköznapokban, látjuk a városokban is már. Na most, hogyha nem lenne vadászat, akkor azt kell figyelembe venni, hogy egy állomány évről évre minimum a dupláját tudja produkálni.
0: A rókák őszi veszettség elleni vakcinázása október 3-ától kezdődik a keleti és déli ország részben. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébih a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten, tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
3: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomhoz összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
0: Lesz front felettünk, tart a vénasszonyok nyara továbbra is. Debrecenben és a környéken továbbra is 20 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk. A reggelek viszont már hűvösek lehetnek, sőt éjszaka akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. Az előrejelzések szerint nagyjából hasonló időre számíthatunk a következő héten is. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe.
4: Köszi Évi, találkozunk a következő órában, két hiperig nálunk a folytatás, Firework, ezzel megyünk tovább, jó reggelt, 5 perce vagyunk 9 után.

Nagy Bogi az egykori Adi is egyébként ide járt a gimiben nyilván, és hát ezt tudom, hogy sokan tudják, de hogy ő volt a UDM most például az egyik kiemelt fellépő, és nagyon jól működött. Boginak nagyon gratulálunk, amit az idejében tud, meg amennyire beindult ez a karrier, az mindenképpen dicséretes. Sportban ma délelőtt is kap eseményt azért a város, 11 órakor a DVTK edző központban, ugye a DVTK 2-es Deac MB3-as meccs kezdődik majd. Délután 17 órakor Deac U23 kosárlabda Salgótarjánban indítja majd a bajnoki programját. A Loki első csapata most válogatott szünetben van, de három DVS és fiatal, Patai Dávid, Terca Gergő és Dénes Vilmos az U21-es kerettel Horvátországban játszik ebéselejtezőt, vagyis hogyha valaki azt mondja, hogy ma nincs Debrecenben sport, udvariasan megkérjük, hogy frissítse az operációs rendszerét, mert hogy van, igenis van. Mint a üzenet közben érkezik, Zoli írt nekünk az Újkertből, azt mondja, a felnőtt feladatom, meccsnapi indulás, mindig sürgetek mindenkit, majd én keresem legtovább a kulcsot, és minden meccsről elkésünk. Van ilyen. Ez milyen jól tudta a menedzselni egyébként anyu, nem? Hogy megmondta, hogy most indulj, most csináld, most ezt kell tennünk, most ekkor. Gyere már, meddig tökölsz még a fürdőszobában, és valahogy így kialakult. Geri Mónálunk a folytatás, ezzel megyünk tovább, kutatjuk magunkban a gyermeket, illetve arról beszélgetünk, hogy melyek azok a feladatok, ami így felnőtté válásunk során sem történt meg, és mely olyan érdekes értesítéseket kapunk a családtól, a szülőktől adott esetben, vagy bármilyen szeretünktől, ami így át tud bennünket lendíteni, és picit ilyen civilizáltabbá tesz bennünket, olyan kicsit olyan érdekes gondolkodású, mint hogyha így tudnánk, hogy mit csinálunk, de sok esetben az nem így történik. Geri Móra folytatás, ez a Best FM.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
1: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én új helyszínen, a Phoenix Arénában.
3: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
4: Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. tündérkertpallag.hu.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hi, we're the Pussycat Dolls.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
10: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
6: a Best FM.
5: A Best FM.

Linkin Park és az In The End, ez szólt a Besten, és hát milyen jó volt. Linkin Parkék tudják azért, hogy mitől döglik a légy. Egyébként a hivatalos oldalukon megtalálunk nagyon érdekes hanganyagokat. Jó emlékeztető arra egyébként ez a dal, hogy amely 20 éve kívülről tudunk, ugye koncerteken énekeljünk és csináljuk, hogy azért itt van egy fontos mintaüzenet ennek az egésznek, és hát ott voltak ők, sok-sok filmben jelenik meg ez a dal, és sok-sok területen találkozhatunk egyébként Linkin Park szösszenetek. Kell. Ez is izgalmas lehet. Ági írja nekünk Józsáról, az autó guminyomását ellenőrizni tudom, hogy nem autó, atomfizika, mégis úgy állok a kúton, mint aki egy űrállomáson dokkol. Tehát, hogy nekem ez mindig feladat, általában megkérem az apukámat, 42 éves vagyok. Bence írja, párhuzamos parkolás. Ha van mögöttem autó, hirtelen dokumentum készül rólam, nyugi, a nézők többsége ugyanebben a sorozatban szerepel. Párhuzamos parkolás, meg egyáltalán ez a parkolási történet, ez nem mindenkinek olyan egyszerű, és itt jön az, hogy ezért nem is szabad bántani szerintem senkit. Ez ilyen képességek beli különbség, hogy van, aki ezt tudja értelmezni ott, és lát ebben a koordinációs rendszerben, hogy ez hogyan kellene, vagy hogyan nem. Párhuzamos parkolást egyébként úgy a legegyszerűbb megvalósítani, csak mondom halkan, hogyha ezt tolatva tesszük meg, mert úgy egészen más ívek lesznek. Szerintem azok jártak jól, akinek annó volt Mejo-juk, Mejo így hívtuk, ugye Matchbox, és akkor ezzel a Matchbox gondolattal ugye ott eljátszottunk gyerekkorunkban annyit, hogy rájöttünk, hogy hogyan férő be oda, ahova kell. Szia, Tomi, bemondanád, légy szíves, találtam egy pénztárcát a négyes úton, a Sziggát környékén, Simon Miklós nevére szóló iratok vannak benne, hogyha valaki keresi a pénztárcát, nem valaki, hanem konkrétan Simon Miklós, akkor Lacit hívja már majd, mert hogy ő küldte az üzenetet, 34195022 keresi a gazdit. Tehát Lászlónak a száma 30-as, 4195022, Simon Miklós nevére szóló iratok vannak a tárcában, és hát Laci az nem az a típus karakter, aki a tárcából kivesz valamit, egyszerűen szeretne segíteni, úgyhogy Simon Miklós, hogyha hallasz bennünket, és keresed a tárcádat, hívjál nyugodtan, és akkor mondom a számot, hogy hol tud neked Laci segíteni. Harry Styles pedig a folytatás, és hát megnézzük, hogy mondjuk a dinnyében mennyi a cukortartalom. Nem, igen. Watermelon Sugar, ez a dal címe.

Every Time I Look Around, ez volt a dal, Bruno Mars pedig nálunk a következő, akivel folytatni fogjuk, és hát nagyon érdekes az I Just Mind, egy olyan dal, ami tulajdonképpen nem csak a világot mozgatta meg, az benne az izgalmas, hogy a hivatalos oldalon ott van ugye a The Romantic korszak uralkodik még, tehát hogy még mindig ilyen romantikus vonalon mozog Bruno Mars, és hát ott van a dal videója, ami nagyon érdekes, mert egy ilyen Hello Kitty-s kollaboráció is magában. Bruno Marsnál egyébként romantika nem egy ilyen gyertyafényes félhomály, hanem egy ilyen reflektor, csillogás, valami egészen érdekes, és Bruno Marsról nem lehet azt elmondani, hogy nem tudja azt a lendületet, amit szoktunk szeretni. Réka írt nekünk, Nagy Erdő, a felnőtt feladat, amitől félek eldönteni, mennyi tészta kell két embernek, mert vagy éhezünk, vagy három napig ilyen olasz nagycsaládok vagyunk, és csak ezt toljuk. Erre nincs mérőpohár, csak tapasztalat, és hát ilyenkor egyébként anyut szoktam megkérdezni, hogy tudja, hogy melyik lábassal próbálkozzak. Így van ez jól. Jól van ez. Rengeteg üzenetünk van, nagyon sok területről küldenek nekünk nagyon sok mindent, aminek pedig nagyon örülünk, hogy Simon Miklós, hogyha minden igaz, akkor megtalálta a Lacin keresztül a pénztárcáját, az előbb telefonáltak be, mert hogy a megtaláló olyan jó fej volt, hogy értesítette a kedvenc rádióját, mi pedig közzétettük, és hát egyből meg is volt az a gépen keres. Így van ez jó. A Bruno Mars jön, a romantikus, a zakós, az érdekes, a lehet, hogy a hölgyek részére még szexis is talán, úgyhogy bele fogunk tovább benni itt a Best FM-en, és hát tegnap azért volt egy meccsünk, bizony, volt egy meccsünk, az ukránokkal játszottunk, kikaptunk 0-1-re, de nem is az az érdekes, hanem valami olyan feszültség volt a meccsben, amit nagyon ritkán látunk, tehát ilyen verekedésszerű valamik, úgy kellett szétszedni őket, a csapatkapitányok, akiknek ugye példát kell mutatni, ők is úgy döntöttek, hogy nem, most itt meg kell küzdeni, aki látta a meccset, foglalja össze. Köszönjük, Bruno Mars, I Just Might, ez pedig a dal címe.

Killers, ők szóltak nálunk, és egy ilyen jó, ilyen októberfestes hangulata volt ennek. Na hát üzenem kedves hallgatóinknak, hogy vannak még csodák, megtalálta a pénztárca a tulajdonosát, ez mindenképpen egy jó ír. Köszönjük Lacinak, hogy ennyire aktív volt ebben, és ami izgalmas még, hogy a kis angyal Roblox tortája, az bizony itt fog kopogtatni. Vanillian torta, ropogós csokival, sós karamellel, és már várja, hogy a következő óra elején valakinek azt tudjuk mondani, hogy ön a szerencsés nyertes, nem csak azért, mert születésnapja van, hanem mert őt sorsolta a mi programunk is. Jó, úgyhogy ennek érdekében még adok 5 percet, ennyit tudnak körülbelül tenni. bestfmdebrecen.hu, hogyha van mai szülött, akit szeretnének regisztrálni, akkor itt a tortát keressék majd, és azon a fülön meg tudják tenni. A következő óra pedig mindenképpen majd velük fog indulni, jönnek a születés. Születésnaposok. Szábé Szabika pedig már itt van, és azt mondja, hogy Gyulafi Rátót. Aztán lesz majd segénk, bombasztikozunk egy kicsit, és jönnek a friss hírek. Mi vagyunk a Best FM. Jó reggelt, ébredünk, csodálatos napunk van, lassan süt, és hát azt ígérjük, hogy a 22-23 fok is lehet ma, úgyhogy ez olyan picit olyan tavaszos, ez az ősz, így tetszik nekem. Szábé Szabi, Gyulafi Rátót pedig már szól.

0: is szó volt a legutóbbi közgyűlésen. Itt elhangzott, idén kevesebb iparűzési adó folyhat be Debrecen kasszájába a tervezetnél. A cégek eddig 36 milliárd forintot fizettek be, évvégére pedig várhatóan 37,5-38 milliárd forint lesz a bevétel. A tervezet 41,5 milliárd helyett. Szóba került a szolidaritási hozzájárulás is, amit Debrecen az iparűzési adóból fizet az államnak. Ennek összege 2020-ban még mintegy 500 millió forint volt, idén viszont már 12 milliárd forint. Pap László szerint a rendszer átalakítására lenne szükség, foglalta össze a Dehír. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkezhetnek.
1: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
0: Hétfőtől pótlóbuszok járnak a Debrecen Mátészalka vonalon. Szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án reggel 7 óráig végeznek karbantartási munkákat a vonalon. Így Hajdúsámson és Nyíradony között buszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok Nyíradony vasútállomáson, Aradvány pusztán, Tamási pusztán és Hajdúsámson vasútállomáson állnak meg. A munkálatok idején több vonatmenetrendje is módosul, egyes járatok a szokottnál néhány perccel korábban indulnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni, közölte a MÁV csoport. Nem lesz front felettünk, tart a vénasszonyok nyara továbbra is. Debrecenben és a környéken továbbra is 20 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk, a reggelek viszont már hűvösek lehetnek, sőt éjszaka akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. Az előrejelzések szerint nagyjából hasonló időre számíthatunk a következő héten is, csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe.
2: Köszi, Vim, jönnek a születésnaposok hamarosan, ugye tudják, bestfm.hu, ezen keresztül lehetett regisztrálni, azt most én lezárom, és azokból sorsolunk, amik időben beérkeztek. Ő pedig már Taylor Swift a folytatásban. Jó reggel, 5 perccel vagyunk 10 óra után.

0: Mission Impossible, de vannak olyan küldetések, amiket meg tudunk valósítani, ilyen például a születésnaposok köszöntése, úgyhogy megtesszük, amit meg kell. Suba Csillát köszönti a család és a rokonok, kerek 40 esztendős lett, szeretné megköszönni, hogy az anyukánk lehet, és hogy felnevelt minket, mindig számítani fogunk rá, bármi is történjen, mindig itt leszünk neked, anya, szeretünk, anya, apa, Alexa, Gréta és Petra köszönti az anyut. Hogy ez Júliát, szülei és nővérei, 11 éves lett egyébként, vízilabdázik debreceni lánycsapatban, és nagyon-nagyon ügyes. Hoppá, én nem is tudtam egyébként, hogy Debrecenben van lánycsapat vízilabdában. Ez az én hiányosságom, de utána fogok nézni, úgyhogy drukkalunk nektek. Bakú Saroltát az egész család köszönti, a legalanyosabb nagy kislány, 26 esztendős lett, Horváth Taredinát az anyukája köszönti, 35 esztendős, csodálatos gyermek, anya és testvér, Szabóni Kis Ildikót, fia Dani és családja köszöntik, 56 esztendős lett, Kusa Sándorné Ilonka nénit, Jenei István köszönti, 80 esztendős, és ma a családja körében ünnepel, nekem csak ő van, édesapám után, mint nénikém, soha nem volt még ilyen köszöntésben része, micsoda örömnek érezné, no és a barátnők, ez mit szólnának, az lenne még csak a szenzációs meglepetés a buli mellé, Isten éltesse, jó egészséget, ezt kívánja Jenei István Ilonka néninek, Szabóni Kisildokót, Fruzsina, Dani, Zsuzsika és Ambruska köszöntik, Nagy Józsefet párja Évi, anyósa Éva, Gabi párja Zsuzsi és az imádott unokái Oleszka, csodálatos nagypapáról van szó, nagyon boldog születésnapot és jó egészséget és sok-sok együtt töltött időt kívánok. Tóth Vivient anyukája köszönti, sziasztok kislányomat köszönteném 24. születésnapja alkalmából, ő mindenkit nevez nálatok, nem felejti el most sem, hogy rajta van a sor, haja a nevét, hogy elég szerencsés, még nyerhet is, nagyon büszke vagyok rá és köszönöm az életnek azt, hogy az anyukája lehetek, a világ legjobb gyermekéről van szó, de tényleg köszönöm. De igen, ezek ilyen megható pontok, tehát ilyenkor mi nekünk is könyvbe lábad a szemünk, így van ez jól. Vivike, anyuka puszil téged. Szóták Renátát, apa és anya köszöntik, 39 esztendős, ennyit írtak, imádjuk. Ennyi, tökéletes. Mészáros Krisztina Hugit, testvére Pisti köszönti, kedves Best FM általatok is köszönteném a Hugit, aki mindenki születésnapjára csudaszép és finom tortákat készít, most legyen ő az, aki egy szép tortát kap. Hugi az, aki minden nap a számokkal játszik, de most én vagyok az, aki ha jól számolgattam, akkor a tesómat sorsoljátok. Nagyon boldog születésnapot kívánok a tesómnak. Ezt írt a Pisti Huginak. Szilágyi Csongord, Zsófi, Boti anya és apa köszöntik, 8 esztendős lett a jószívű Csongor, aki egyébként a második osztályban járó nagyfiú már, és vadászkürtön játszik. Szeret biciklizni, futkározni, színezni. Így van ez jól. A vadászkürt az nagyon érdekes. Oláné Mackó Ramonát, Kati Imréné Erika köszönti. A kolléganőmet szeretném köszönteni, és szeretném meglepni őt. Ő egy tüneményes kislány édesanyja, aki munkájában kitartó, empatikus nő, ma 28 év annak, hogy a világ leggazdagabb lett veled. Ja, hogy a világ gazdagabb lett veled. Kívánom, hogy hozzon az év mindenből a legjobbat. Hüse Péter testvére, illetve családja köszöntik, 48 esztendős, boldog születésnapot, tesó, nem öregszel, csak egyre értékesebb lesz. Persze, hogyne. Mandics Kocsmáros Mercedes édesanyja köszönti, Hudákné Bot, Borókát, családja, férje és gyermekei, Sándor Balázs pedig szülei és testvére, Tóth Fruzsina Emmát pedig a szülei köszöntik, szintén 11 éves lett. Hát közben itt van a lehetőség, hogy valahogy elkapjuk a születésnapost. Nem mondom, hogy egyszerű feladatok ezek, hiszen így hétvégén valakit csak úgy elkapni a semmiből, ez mindenképpen egy érdekes feladat lehet. Na nézzük meg, hát hogyha hajlandó rá, hogy fölvegye a telefont. Halló, kezi, csokolom, Ungvári Józsefné Anikót keresem.
1: Én vagyok.
0: Csokolom a kezét. Hát én úgy hallottam, hogy ön talán ma az egyik legrégebbi fiatal itt Debrecenben, és hát szeretnénk őt köszönteni, mert ugye a lánya és az unokája úgy döntöttek, hogy regisztrálják, és ugye ma van a 86. születésnapja, kedves Anikó néni, úgyhogy Isten éltesse sokáig. Mi vagyunk a Best FM Rádió.
1: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon jól esik, hogy nem felejtkeztek meg róla.
0: Nem, hát hogy feledkezni? Arról nem is beszélve, hogy én azért rendszeresen szoktam hallani a hangját, most már ismerős. Kívánságműsorban is beszokott telefonálni, meg azért volt nagyon már aktív.
1: Volt már. És tudja, hogy én mióta hallgatom magukat? Úr is Ildikó, mondd ezt magának.
0: Hát hogyne, hát Ildivel együtt dolgoztunk sokat. Hogyne.
1: Na, hát én már azóta, tehát magyarul, ahogy én felébredek, és kijövök a konyhába, mert itt van a rádió, én akkor rögtön elkezdem a Best FM-et hallgatni, és nagyon szeretem, nagyon kedvesek, mindenki szívélyes. Volt, amikor a Szabó Anitától dalt kértem, mert hát sajnos 12 éve egyedül élek.
2: Drága Anikó, van egy ötletem, fogadjuk meg együtt. Én most ezt regisztrálom, ezt az üzenetet úgy, ahogy van, és hát tudom, hogy mi tartjuk egymást fiatalon, hogy mi lenne, hogyha mondjuk én megígérném, hogy a 100. születésnapján is fel fogom köszönteni.
1: És megmondja, hogy kivel beszélek?
2: Szabó Tomi vagyok, én csináltam annó.
1: Ma van.
2: Igen, szombat van.
1: Ma van a rádió, maga vezeti a műsort most, igen. Kedves Tamás, nagyon szeretem magát. Aki a műsorban közreműködik, és nekem nagyon sokat jelent, hogy nem vagyok egyedül, mert most is szól a rádió, lehet, hogy hallja is.
2: Nagyon köszönjük az egész rádió nevében, és hát kedves Anikó, mondom, hogy mi történik. Vagy ön, vagy küldj el a szereteit, az is jó, a kis angyal cukrászdába várja önt egy vaníliatorta ropogós csokival és sós karamellel. Ezzel kívánunk boldog születésnapot.
1: Ezt a lányom intézte?
2: Igen, hogy ne, persze. A lány, nem csak a lánya, az unokái is.
1: Hát az unokám az most van éppen vonaton, mert jön haza Németország.
2: De ők ezt együtt így kitalálták, hogy ők köszönteni szeretnék a nagyit, úgyhogy így van ez jól.
1: Nagyon köszönöm a kedvességét.
2: Drága Anikó, boldog születésnapot. Örültem, hogy köszönöm. Beszéltünk. Századikon hívom, szépen. Tessék addig tartani.
1: Maguknak is nagyon jó egészséget.
0: Esszendős, és rendben van, és képbe van, és tök jó vele beszélgetni. Na hát ilyen kis csodákért élünk. Bye Alex-el megyünk tovább, bocsánatot kérünk azoktól, akik nem nyertek tortát ma, de ettől még ők a legszerencsésebb születésnaposok, mert gondoltak rájuk. Így van ez jól. Szép napot kívánok mindenkinek, nem állunk meg, jövünk jó dalokkal.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
7: Hello, I'm Phil Collins.
2: Bárhol is vagy. Ott van veled.
8: A Best FM.
2: A Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kohos, a nehéz helyzetekben is boldogulhat, ha gondol arra, hogy barátai vannak és elfogadja a segítségüket, az igyekezetét mások is méltányolják, előbb-utóbb jutalmat érdemel. Bika, hajlik az indokolatlan nyafogásra, sajnáltatja magát, kiderülhet, hogy korántsem olyan magabiztos, mint eddig mutatta. Ikrek, elintézendő ügyek, megoldandó feladatok sora várhatja, a saját kerteléseire ma alig, ha lesz ideje, talán a pénze is fogytán van, mindent meg kell tennie annak szaporítása érdekében. Rák, lendületes, energikus, ma sok munkával elbír, itt a hétvége, gondoljon a pihenésre is. Oroszlán, ön most sok energiával rendelkezik, probléma megoldó képessége kitűnő, kreativitása szinte nem ismer határokat, kisugárzása jó hatással van a lelki problémákkal küzdőkre. Szűz, a csillagok ma pozitív sugárzást küldenek önfelé, ennek hatására lendületesen és jókedéllyel törhet előre egy igazi cél érdekében. Mérleg, ne hallgasson senkire, csak az érzelmeire, így eltölthet egy emlékezetes napot valakivel, minden lelki ismeret furdalás nélkül. Skorpió, kimondások előtt gondolja át a szavait, mert egy rosszul megfogalmazott mondattal nagyon megsérthet valakit, aki nem szolgált rá. Nyilas, a nyilasok nem a rendszeretetükről híresek, nem meglepő, ha a feje tetején áll otthon minden, oszta be az idejét és az erejét, különben kapkodással, idegeskedéssel terhelődik. Bak, a kapcsolatokat ápolni kell, különben elvesznek. Ha valaki igazán fontos, akkor is fontos legyen, amikor önnek sok a dolga, ami valóban lényeges, arra mindig tudni kell időt szakítani. Vízöntő, nyugalom várható a mai napra, rendszerezze a dolgait, és ha véletlenül kimarad valami, ne tegyen szemrehányást önmagának. Alak, történhet önnel valami, amire már régóta áhítozik, talán a párkapcsolatában következik be ez a változás, akárhogy is lesz, ön biztosan örülni fog.

Varga Viktor szólt, nálunk lehet zöld az ég, hát lehet, de az is jó, hogyha így marad. Nekem így is tetszik. A következő biztos debreceni sportnapok, ugye pontok a naptárban, az legyen mondjuk a Deac férfi kosárlabda csapata október 2, péntek 18.30, Olá Gábor utcai sportcsarnokban fogadja majd az Endo Plus Service Honvédot, illetve ami érdekes, még a DVSC futballcsapatának következő bajnokia október 10-én lesz, vagy szombaton 17 órakor a Grupama Arénában a Ferencváros ellen. Azok azért nem a legkönnyebben csak között vannak. A következő hazai loki meccs október 18-án lesz majd, amikor is a Zetével fogunk játszani. Ezt már most érdemes beírni, hogy a család tudja, és ne maradjunk le a különböző sporteseményekről, hogyha nyitottak vagyunk erre a világra. Hogyha valaki mégis valami más érdekel, valami könnyebb, vagy valami komolyabb, mert olyan is van, gondolok itt a komoly zenére, vagy a könnyű zenére, akkor is figyeljen bennünket, mert ide vonatkozólag is lesznek infóink.

0: Egyre több robotasszisztált műtétet végeznek a Debreceni Egyetem klinikai központjában. 6. alkalommal rendezik meg ma az Agyvért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék programot. Tart a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 1200 robotasszisztált műtétet végeztek már a Debreceni Egyetem klinikai központjában. A robotsebészeti program 2024 tavaszán indult, azóta 5 szakterületen alkalmazzák a csúcs technológiát. A beavatkozások mintegy 95%-át az általános sebészet, a szülészet, nőgyógyászat és az urológia együttműködésében végzik. A debreceni eredményeket a hazai 10.000. robotsebészeti műtét alkalmából rendezett budapesti konferencián is bemutatták. Közölte rádiónkkal az unidep.hu. Több mint 700 véradót várnak ma Debrecenben, 6. alkalommal rendezik meg az Agyvért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék elnevezésű országos véradást. A kezdeményezés célja, hogy új véradókat is megszólítsanak, miközben a rendszeres véradókat is arra ösztönzik, hogy ismét segítsenek. A programot a Magyar Légimentésért Közhasznú Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közösen szervezi. Tavaly 7 helyszínen 653-an adtak vért, idén pedig ezt a számot szeretnék meghaladni, közölték a szervezők. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak.

0: gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a webáruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Nem lesz front felettünk, tart a vénasszonyok nyara továbbra is. Debrecenben és a környéken továbbra is 20 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk. A reggelek viszont már hűvösek lehetnek, sőt éjszaka akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. Az előrejelzések szerint nagyjából hasonló időre számíthatunk a következő héten is. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe.

SMC, Think About The Way, Pál Dénes pedig hozza a Hölgyeknek a Tulipánt. Hát miért ne? Egyébként ma a névnaposokra, hogyha egy picit akarunk gondolni, akkor a Justinákat és a Palikat kell majd köszönteni. Ők ünnepelnek ma. Isten éltesse őket, nagy szeretettel küldjük nekik az összes dalt, és Pál Dénesnek a tulipánját is. Sok-sok mindenről beszéltünk a mai napon. Elsősorban ez a felnőtté válás volt egy ilyen izgalmas pont. Azt írja nekünk Dóra, hogy a kábeleket rendszerezni nem tudom. Minden van a dobozban, vezetékekben, minden, és mindig veszek valami újat, meg kidobni minden tilos. Én ezt tanultam otthonról, aztán utána rájöttem, hogy nem kell feltétlenül minden családi szokást továbbvinni. Ez is benne van. Ez is benne van. Egyébként szerintem kábelgyűjteménye mindenkinek van. Ez így alakult, és tök jól tették egyébként a gyártók, hogy most már nem küldenek adaptert, meg kábelt, meg semmit, mert pontosan tudják, hogy dugig és agyig vagyunk velük. Ehhez képest egyébként ilyenkor ki tudjuk verni a raplét, hogy álljunk már meg ezért kicsit. Hát miért nem küldtek kábelt? Régen azért volt a Nokiához. Volt, de nincs rá szükség. Ott vannak tényleg, már nem nagyon hiszem, hogy van olyan fala még a háznak, lakásnak, ahol ne lenne 35 darab ilyen adapter, meg kábel, meg minden. Arról nem is beszél, hogy végre az iPhone is, hogy úgy tudod dönteni, hogy USB-C-t kell használni. Köszönjük szépen, innentől kezdve azzal mindent lehet tölteni. Nagy a sebessége, imádjuk, szeretjük, nem kell forgatni. Tök jó! Pál Dénes jön a tulipánnal, ezt küldjük a születésnaposoknak és a névnaposoknak is.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
4: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én új helyszínen, a Phoenix Arénában.

Benson Boone, ő szólt nálunk, Mystical Magical, ez volt a dal címe, és hát közben pedig itt van egy kis érdekesség, mert hogy Benson Boone-ék elindultak most egy egészen új úton, és az új hangzás az valami kicsit más tesz, legalábbis ezt látjuk az ő Facebook oldalakon, közben pedig a felnőttségi válásról jönnek különböző üzenetek. Máté írja nekünk, a mosógép programjai 30 éves vagyok, de 40 fokos a vegyes, színes, még mindig olyan, mint egy vizsga. Ilyenkor hívom anyut. Jó, hát Pepe, miért ne hívnád? Ildikó írja, a repülőjegyet foglalni, mire a végére érek, úgy érzem, hogy véletlenül egy bőrönnek is vettem ablak melletti helyet. Ilyenkor egyébként apukám szokott segíteni, és akkor ezt átveszi, mert nekem ez nem megy. 41. Norbi írt nekünk, a Barkácsboltban úgy bólogatok a Dübel szúra, mint hogyha pontosan tudnám, hogy mi történik, de haványlil a gőzöm nincs, hogy az mit jelent. Jó, és akkor mi van? Ilyenkor jön az okostelefonod, rákeresel mesterséges intelligencia, rá fogsz jönni, hogy mire jó az a Dübel. Persze. Ne gondold azt, hogy ez egy oázis egyébként bemenni egy ilyen helyre, pedig az sok esetben, de most nálunk az oázis fog szólni, az Oasis, és onnan is a Wonderwall, ez lesz a dal címe.

Akit nem érdekel a foci, meg a vízilabda, meg a kosárlabda, meg egyéb más dolog, nekik mondok egy nagyon tipik sportot, ezt úgy hívják, hogy országúti kerékpározás, és majd ugye az országúti kerékpározás világbajnokság női előtt elit mezőnyversenye Montrealban a USI hivatalos adatai szerint 180 kilométert fognak ma megtenni, olyan durva egyébként. Brutálisan mennek, tehát azt tudni kell, hogy itt ilyen 40-nel ők így tekergetnek, meg a fölött is sokszor. 2570 méter a szintemelkedés, és 8 kör vár ma a mezőnyre. Nem lesz egyszerű, és azt mondják, hogy egyes emelkedők 11% fölé mennek. A rajt helyi idő szerint 9-kor, magyar idő szerint 15 órakor kezdődik, a tervezett befutó pedig olyan 20 óra körül. Ez azt jelenti, hogy 5 óra alatt letekerik ezt ezekkel az emelkedőkkel, egyszerűen brutális. És vasárnap pedig a férfi elit fogja megmutatni, hogy 273 kilométert mennyi idő alatt tudnak megtenni. Hát de eszméletlen számok, de azért azt tegyük hozzá, hogy vannak olyan barátaink, akik hasonló hosszakat futottak le. Tehát 24, meg 26, meg 28 órás futásokon vettek, ez ilyen extrém brutális terhelés a szervezetnek. Hidratáljatok, tegyétek meg, amit kell, és ez felkészültség nélkül neki ne szaladjon senki. Ez egy út, ahol el lehet jutni, de az egy hosszú út.

Szabó Anita fog érkezni hamarosan. Szabó Tomit hallották, Feel It Still, ez pedig a Portugal The Man felvétele. Ezzel búcsúzom, már a fantasztikus hétvégét kívánok mindenkinek, éljenek a lehetőségekkel, a programokkal, és egy olyan jó tavaszi nap vár ma önökre, és éljen az ifjú pár, akik mondjuk ma ünnepelnek. Van belőlük egy pár, úgyhogy boldog, sok boldogságot kívánunk nyilván nekik, a szület, mindenkinek egyébként, nem is tudom, hogy miért emeljük ki, mert akinek nincs születésnapja, meg névnapja, meg házassági évfordulója, meg nem tudom, éppen aktuálisan esküvője, nekik is azt kívánjuk, hogy legyen fantasztikus napjuk. Ez a Best FM, hallgassanak bennünket, mi pedig majd hozzuk az információkat, nyilván sok esetben önökön keresztül. Szép hétvégét kívánok mindenkinek!

0: Felülvizsgálták Debrecen levegő minőségi tervét. Egyre gyakoribb jelenség, hogy rókát, vaddisznót látunk a városban. A babavizeket ellenőrizte a NÉBIH. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Felülvizsgálták Debrecen levegő minőségi tervét. A 2026-os dokumentum a legfrissebb mérési adatok mellett részletesebben foglalkozik a város környezeti állapotával, a véderdők szerepével és a közlekedési fejlesztések levegő minőségre gyakorolt hatásával is. A felülvizsgálatban már a debreceni környezeti ellenőrző rendszer 2025-ös tapasztalatai és eredményei is megjelennek. A szakemberek szerint a véderdők a porterhelés csökkentésében is fontos szerepet játszhatnak, ezért ezek bővítése levegő minőségvédelmi intézkedésnek is számít. A tervezett társadalmi véleményezése már megkezdődött, közölte rádiónkkal az önkormányzat. Egyre gyakrabban jelennek meg rókák és vaddisznók a városokban is. Debrecenben a napokban egy rókát fotóztak az Ispotály utcai lakóparkban. Az állatok veszélyt jelenthetnek az emberekre és az értékekre is, ezért arra figyelmeztetnek a szakemberek, ne etessük őket és ne próbáljuk meg saját magunk előzni vagy befogni a vadakat.

0: betegség elleni vakcinázása október 3-ától kezdődik a keleti és déli ország részben. A babavizek minőségét ellenőrizte a NÉBIH a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
1: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratóriumi vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
2: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Nem lesz front felettünk, tart a vénasszonyok nyara továbbra is. Debrecenben és a környéken továbbra is 20 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk. A reggelek viszont már hűvösek lehetnek, sőt éjszaka akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. Az előrejelzések szerint nagyjából hasonló időre számíthatunk a következő héten is. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe.
3: Célállomás
4: Debrecen.
3: Pozíció
4: 104,1

Zenei kedvenc szép szónak a szombat délután van itt a Best FM-en, ez pedig a déli kívánság műsor Szabó Anitával. Hello Debrecen, üdv mindenkinek! Jó étvágyat az ebédhez, ahol csak most készülött jó készülődés, 1:45 van, és várom, hogy mivel forgassuk fel a következő 2 órát, milyen zenei kérésekkel, kedvencekkel, üzenetekkel. A Best FM-en keresztül én már várom a kéréseket, 500-540 a stúdió telefonszáma, SMS Viber számunk pedig a szokásos továbbra is 30-933-1046. Judit üzenete így hangzik: sziasztok! Nellinek és Zsófinak küldeném Dr. Vérességtől a Hol van az a lány szívű dalt, és üzenem nekik, hogy egy kicsit most már kapják össze magukat, és igyekezzenek. Én átadtam az üzenetet, és átadok még számos üzit. Déli kívánság műsor 14 óráig, rádiózunk együtt itt a 104.6-on.

0: Budapest FM Rádió.
1: Jó napot kívánok, Belinda vagyok, egy számot szeretnék kérni édesanyámnak, a négy évszak.
0: Rendben is, van-e hozzá üzenet?
1: Hát, hogy ilyen sokáig.
0: Ma van a szülinapja?
1: Nincs szülinapja, csak már elég idős is. Szereti, hogyha hall valami jó zenét.
0: Akkor ezt most nagyon szeretni fogja. Minden jót kívánok neked is, édesanyádnak is. Szia-szia!
1: Köszönöm szépen, szia!

0: Kriszt FM Rádió.
1: Hello, Nita, Gizmo vagyok.
0: Hello, hello.
1: Szeretném kéne pálnoglászra, már nem szédülök, című dalt küldeném Gyvine, Anikónak, Józsinak, neked, és köszönetek. Köszönjétek.
0: Szívesen.

13 óra lesz, 5 perc múlva szombat déli kívánság műsor szól. Itt a Best FM-en mi újságban, hogy vannak, mit főztek, mi az ebéd, akár ezt is megírhatják, vagy küldjenek egy jó dalt, hiszen még a következő óra is a kívánságokról szól. Az önök szerkesztésében 22 fok lesz ma a csúcsértéki Debrecenben, némi felhőre és sok-sok napsütésre készülhetünk, és arra is, hogy melegszik a levegő, holnap már 23, hétfőn, kedden pedig akár már 25 fok is lehet. Sőt, ennyi lesz, ezt jósolja most a meteorológia, én pedig egy újabb zenékérést teljesítek. A hírek előtt sziasztok, szüretelünk és kérnénk egy jó kis pörgős zenét, hogy pörögjünk fel mindannyian. Köszi szépen, üdv Levi, én pedig már is hozom a kerozindolát, nektek érkezik az Azuró, itt a Best FM-en.

0: a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: A város idei költségvetéséről is szó volt a legutóbbi közgyűlésen. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. Hétfőtől pótlóbuszok járnak a Debrecen-Máté-Szalka vonalon. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: A város idei költségvetéséről és a szolidaritási hozzájárulásról is szó volt a legutóbbi közgyűlésen. Itt elhangzott, idén kevesebb iparűzési adó folyhat be Debrecen kasszájába a tervezetnél. A cégek eddig 36 milliárd forintot fizettek be, év végére pedig várhatóan 37,5-38 milliárd forint lesz a bevétel. A tervezet 41,5 milliárd helyett. Szóba került a szolidaritási hozzájárulás is, amit Debrecen az iparűzési adóból fizet az államnak. Ennek összege 2020-ban még mintegy 500 millió forint volt, idén viszont már 12 milliárd forint. Pap László szerint a rendszer átalakítására lenne szükség, foglalta össze a Dehír. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkezhetnek.
3: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
2: Hétfőtől pótlóbuszok járnak a Debrecen-Máté-Szalka vonalon. Szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án reggel 7 óráig végeznek karbantartási munkákat a vonalon. Így Hajdúsámson és Nyíradony között buszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok Nyíradony vasútállomáson, Aradvány pusztán, Tamási pusztán és Hajdúsámson vasútállomáson állnak meg. A munkálatok idején több vonat menetrendje is módosul, egyes járatok a szokottnál néhány perccel korábban indulnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni, közölte a MÁV csoport.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: Nem lesz front felettünk, tart a vénasszonyok nyara továbbra is. Debrecenben és a környéken továbbra is 20 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk. A reggelek viszont már hűvösek lehetnek, sőt éjszaka akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. Az előrejelzések szerint nagyjából hasonló időre számíthatunk a következő héten is. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe.
0: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
1: Ön kérte már kedvencét?
0: A hívható telefonszám

Ari Golding és a Burn Salt Debrecen zenei kedvencei között a kívánság műsorba csöppentek, bár remélem, hogy eddig is velem tartottak, 1:42 lesz hamarosan, kellemes délután, jó rádiózást, ne felejtsék, hogyha autóval közlekednek, akkor mindenhol óvatosan, a 4-es számú főúton pedig Téglásnál mérnek, a téglási lehajtónál a benzinkút előtt egy fehér autóból, ancsak köszönjük az üzenetet, 500-540 a Best FM stúdióját ezen a számon érik el, illetve írhatnak is nekünk SMS Viber számunkra 30-933-1046. Anikó pedig küldött nekem üzenetet. Szia, Anita! Tudom, hogy már leadtad nekem igaz hetekkel ezelőtt, de újra szeretném meghallgatni Mike Oldfield Man in the Rain című dalát. Nagyon szépen köszönöm. Egy ideig most nem fogom kérni. Szép napot, Anikó! Anikó, ne tegyél felelőtlen ígéreteket. Ki tudja, amikor szeretnéd újra hallani a kívánság műsorban. Erre is lehetőség van. Jön Mike Oldfield és a Man in the Rain. Előtte viszont Zotyáiknak hozom a Drev dalát, a bográcsolás mellé a dombok felett.

0: Budapest FM.
1: Halló, szia, Attila vagyok, Almás üzitőről.
0: Szia, Attila.
1: Napi buliba szeretnék kérni egy dalt.
0: Milyen buliba? Bocsi, nem hallottam.
1: Születésnapi.
0: Szülinapi buliba, igen.
1: Aztán itten főzős kézünk, maradpörkölt lesz, meg várjuk a kaját, már mikor lesz. Jó, 60 az.
0: Aha, és kinek a szülinapja?
1: Nekem.
0: Csak nem a tiédna, gondoltam, hát istenéltesen sokáig, mennyi kell még a marha pörinek?
1: Hát mennyi kell a pörinek, még 2 óra, másfél. Ja, ennyi víz, másfél, 2 óra.
0: És mikor tettétek oda?
1: Hát mikor tettük oda, egy órája körülbelül.
0: Ó, akkor még van
1: hát
0: bőven
1: ideje. Hát annak kell azért a marha pörinek, addig is iszok a viszkizünk, sörözünk, meg mindig.
0: Atya Isten, akkor már az emésztés hát, is rendben lesz.
1: Úgy kerek a buli.
0: Hát kinek, hogy? Na, mi legyen a dal?
1: Van az a dal, hogy ugorjak a kútba, vagy
0: A Follow the Flow új dalát szeretnéd.
1: Az biztos.
0: Jó, megnézem, mit tehetünk, jó?
1: A jó kis talpalápa.
0: Na, úgy legyen, hogy talpon legyetek még sokáig.
1: Hát leszünk szerintem éjfél, hajnal 2.
0: Oké. Jó bulatás nektek. Sziasztok.
1: Ja, köszi, hajrá, Best FM.
2: Sok

0: A Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Best FM Rádió. Szia,
2: Csófi vagyok, és a nagybogyukat szeretünk.
1: Hozok egy jódat neked tőle valamit, jó?
2: Jó.
1: És merre tartasz, Zsófi? Hallom, hogy autóból hívsz bennünket.
2: Megyünk Szűszakfüredre egy étterembe, utána meg kenúzunk.
1: Kenúzás is lesz, ú, már gyakorlott kenús vagy?
2: Hát.
1: Most lesz az első?
2: Második.
1: A második, és hogy tetszett?
2: Jó, amúgy nagyon.
1: Na, örülök neki. Szia, Zsófi! Jó mulatást nektek!
2: Köszönöm!
1: Best FM Rádió.
3: Hey, Csóka, Kösti Oszkár vagyok. Én a kedves kis úrok a lányomnak szeretnék egy dalt, Nagy Bogitól kérni egy nagyon szépet.
1: Oké, pont van ehhez egy másik kérés is, úgyhogy már is jön tőle a Félek című dal. Üzenjük valamit?
3: Hát nagyon szeretjük.
1: És hogy hívják őt?
3: Kecsei Véda.
1: Nagyon szép neve van. Én indítom Bogi dalát. Szép délutánt!
3: Köszönöm szépen!

0: Hello, Best FM.
1: Üdvözlök, szervusz, Imre vagy. Lehetne tőle kérni egy falkódót, tehát aminek az a cím, úgy emlékszem, hogy Nejken?
0: Hogy ne lehetne.
1: Nagyon szépen köszönném, és küldeném a feleségem az összes ismerősem. Meg neked is, ha szereted.
0: Én szeretem ezt is, meg a többi falkó zenét is. És hol hallgattok bennünket?
1: Én most éppen a kocsiba vagyok.
0: Éppen a kocsiba, hazafelé, vagy valahova máshova?
1: Árutelítésre.
0: Szombaton is dolgozol.
1: Hm? Igen, igen.
0: Minden szombaton, vagy kivételes?
1: Tudod, a boltos, hogy mindig dolgozni kell.
0: Értem. Akkor jön nektek falkódala. Jó munkát, szia!
1: Szia!
0: A bécsi születésű osztrák énekese Falkóval, a 80-as évek egyik igazán különleges popsztárjával köszön el. A déli kívánság műsor nem sokáig, 17 órától ugyanis újraindítjuk. Egy órás zenei maraton érkezik hamarosan, és 15 órától újra várom önöket. Én további csodás délutánt, jó időtöltést kívánok mindenkinek, és maradjanak velünk, ha tehetik, a Best FM-mel, itt a 104.6-on, én Szabó Anita vagyok.

0: Debrecen zenei kedvencei.
1: A mi kedvencei!
0: Megállás nélkül.
2: Ez a Best FM.
3: Egyre több robotasszisztált műtétet végeznek a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Hatodik alkalommal rendezik meg ma az Agyvért a légi mentőkkel, hogy mások is túlélhessék programot. Tart a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Több mint 1200 robotasszisztált műtétet végeztek már a Debreceni Egyetem klinikai központjában. A robotsebészeti program 2024 tavaszán indult, azóta 5 szakterületen alkalmazzák a csúcs technológiát. A beavatkozások mintegy 95%-át az általános sebészet, a szülészet, nőgyógyászat és az urológia együttműködésében végzik. A debreceni eredményeket a hazai 10.000. Robotsebészeti műtét alkalmából rendezett budapesti konferencián is bemutatták. Közölte rádiónkkal az unide.hu. Több mint 700 véradót várnak ma Debrecenben, hatodik alkalommal rendezik meg az Agyvért a légi mentőkkel, hogy mások is túlélhessék elnevezésű országos véradást. A kezdeményezés célja, hogy új véradókat is megszólítsanak, miközben a rendszeres véradókat is arra ösztönzik, hogy ismét segítsenek. A programot a Magyar Légimentésért Közhasznú Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közösen szervezi. Tavaly 7 helyszínen 653-an adtak vért, idén pedig ezt a számot szeretnék meghaladni, közölték a szervezők. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják. Erről beszélt rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Halló, szia! Csiga vagyok, egy útinfóval szeretnék segíteni. A Számsoni úton a rendőrségnek a bejáratánál most egy Audi A3 át és Nidia zarhalat.

0: korszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Hola! Van ott valaki?
2: Itt a Baywatch, mi a vészhelyzet, vétel?
1: Ayuda, por favor! Mis amigas y yo estamos en un yate! Estamos perdidos y hay fuego por todos lados!
2: Mi a pontos helyünk, vétel?
1: Gringa! A pontos helyünk az óceánriban! Estupida! No siento mi cara!
3: Hívd a parti őrséget, van egy 1073-asunk. Én viszem a Waverunner, te is CG a mentő egyes. Gyerünk, gyerünk, nyomás!
4: Na várjuk, várjatok, mi van? Mit csinálunk? Summer, Summer, mi a 1073-as?
5: Tűz!
4: Tűz? Mármint az óceánon.
5: Elkezdhetnél tanulni.
4: Ja, tudom, vettem. Megyek. Ott alig.
3: Jól van, most vedd át a gázt.
4: Az lehetetlen.
3: Húj át a hónom alatt, és vedd át ezt a szájba vert gázt.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
4: Azt a durva.

Scary.

0: felülvizsgálták Debrecen levegőminőségi tervét. Egyre gyakoribb jelenség, hogy rókát, vaddisznót látunk a városban. A babavizeket ellenőrizte a NÉBIH. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Felülvizsgálták Debrecen levegőminőségi tervét. A 2026-os dokumentum a legfrissebb mérési adatok mellett részletesebben foglalkozik a város környezeti állapotával, a véderdők szerepével és a közlekedési fejlesztések levegőminőségre gyakorolt hatásával is. A felülvizsgálatban már a debreceni környezeti ellenőrző rendszer 2025-ös tapasztalatai és eredményei is megjelennek. A szakemberek szerint a véderdők a porterhelés csökkentésében is fontos szerepet játszhatnak, ezért ezek bővítése levegőminőségvédelmi intézkedésnek is számít. A tervezett társadalmi véleményezése már megkezdődött, közölte rádiónkkal az önkormányzat. Egyre gyakrabban jelennek meg rókák és vaddisznók a városokban is. Debrecenben a napokban egy rókát fotóztak az Ispotály utcai lakóparkban. Az állatok veszélyt jelenthetnek az emberekre és az értékekre is, ezért arra figyelmeztetnek a szakemberek, ne etessük őket és ne próbáljuk meg saját magunk előzni vagy befogni a vadakat. Pap Attila, az Zrínyi Miklós Vadásztársaság elnöke a Dehírnek azt mondta, nélkülük évente akár a duplájára is nőhetne a vadállomány. Most őt hallhatjuk.
2: A vad bejár a kertjébe, a kultúrába, megeszi azt, amit termel. Túlszaporodás miatt küzdenek a hétköznapokban, látjuk a városokban is már. Na most, hogyha nem lenne a vadászat, akkor azt kell figyelembe venni, hogy egy állomány évről évre minimum a dupláját tudja produkálni.
0: A rókák őszi veszettség elleni vakcinázása október 3-ától kezdődik a keleti és déli ország részben. A babavizek minőségét ellenőrizte a NÉBIH a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten, tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
3: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomhoz összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
0: Lesz front felettünk, tart a vénasszonyok nyara továbbra is. Debrecenben és a környéken továbbra is 20 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk.

0: a te rádiót. Ez a Best FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Csak Flint és Sláger a Debrecen zenei kedvencei között 15 óra után. Egy bő 10 perccel járunk. Hello Debrecen, kellemes délután, és Szabó Anita vagyok, és remélem, hogy velem tartanak ma délután is. Egy csodás délután is hétvége vár ránk. Nagyon jó idővel 22 fokot méretünk Debrecenben is volt nekünk. Meleg rekordunk is itt az országban, méghozzá 1947-ben Budapesten közel 33 fokot mértek a mai napon. Most nem lesz ilyen kegyes hozzánk a vénasszonyok nyara, viszont fázni sem fogunk, sőt a napokban egyre melegebb hőmérsékletre számíthatunk, 24-25 fok is lehet a jövő hét elején, közepén. Az autóval közlekedők beszámoltak arról, hogy Nyíregyháza Debrecen között a 4-es számú főúton a Téglási lehajtónál a benzinkút előtt egy fehér autóba mérnek. Legyenek óvatosak, kedves autósok, és bármit tapasztalnak az utakon, azt nyugodtan osszák meg a többi közlekedővel. A Veszt FM-en keresztül 500-540 a forró drót. Én remélem, hogy velem tartanak, és Kovács Katival, a zenei kedvencek között, hiszen ő énekel itt a Veszt FM-en.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
2: Ha legközelebb látlak, már nem figyelek rád.

Debre Szenzene kedvenceit hallgatják itt a Best FM-en a szombat délutánban, fél négy után pár perccel, és lehet, hogy még csak szeptember 25-e van, de azért egy kicsit előre szaladhatunk az időben, ugyanis pontosan 90 nap múlva Szenteste, és van egy nagyon jó hírünk a karácsony rajongóknak, bár már nagyon sokan tudják, hogy az idén 2026-ban december 24-e csütörtökre esik, ami pihenő nap lesz, cserébe pedig december 12-én szombaton kell majd ledolgozni. És ha már a karácsonyról beszélünk ebben a gyönyörű napsütésben, nem lehet megkerülni Mariah Carey Alive for Christmas című számát, ami 1994-ben született, és több mint 3 évtizeddel később is minden decemberben visszahódítja a világot. Na és persze a slágerlistákat. A dal egyébként 1994-ben jelent meg, és állítólag mindössze 15-20 perc alatt rakta össze Mariah az alapját. A dalnak aztán kellett 25 év, hogy 2019-ben először a Billboard 100-as listájának élére kerüljön, azóta viszont szinte minden decemberben visszatér a csúcsra. A tavaly évben már 19 hetet töltött összesen az amerikai lista első helyén, és talán éppen ebben van a varázslat, hiszen több mint 30 év után is, ha meghalljuk az első hangokat, akkor már tudjuk, hogy megérkezett a karácsony. Én már látom, hogy a zenei szerkesztőnk a szívéhez kapott, nem fogom lejátszani, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt a dalt az idén 2026-ban fogja-e überelni egy másik, legalábbis a dalnak a sikerét. Hát én nem hiszek benne, de bármi megtörténhet. Még az is, hogy lejátszom a Pussycat Dolls dalát, ez már a J-Ho, fél négy után, itt a Best FM-en.

A Best FM Szóla 104.6-on, hogy ki viseli jobban a szakítást, a nők vagy a férfiak? Nos, képzeljék el, hogy erről is készült tudományos kutatás. Azt nem tudom, hogy brit tudósok vizsgálták-e, de a kutatások alapján nem biztos, hogy az, akire elsőre gondolunk. Egy nagy vizsgálat szerint a férfiaknál a válás utáni rövid távú lelki megterhelés lehet erősebb, aztán ahogy telik az idő, a különbségek nagy részt eltűnnek. Egy több mint 3700 szakítási eseményt vizsgáló kutatás szerint rengeteget számít az is, hogy ki mondta ki a végét, mennyi idő telt el azóta, és hogy van-e már új kapcsolat, illetve mennyire tudnak a barátaikra, családjukra támaszkodni. Pontos választ egyébként most sem tudnak adni, a tudomány szerint ugyanis a szakítás utáni fájdalom nem egy egyszerű férfinői verseny, inkább egy összetett alkalmazkodási folyamat, amelyben az érzelmi kötődés, a kontrollérzet és a társas kapcsolatok is szerepet játszanak. 5 perc múlva 16 óra is érkezik az a dal, amit egy egész magyar generáció úgy énekelt, hát ahogy hallotta. Ez pedig az Opuszon sláger, a Life is Life, vagyis ahogy mi annak idején teljes meggyőződéssel énekeltük, Levelet kaptam, Life. Ez a félrehallás pedig annyira beégett már a magyar köztudatba, hogy még évekkel később is külön történetek, fórumok és visszaemlékezések születtek róla. A poén pedig, hogy a dalban egyébként nem is esik szó levélről. Jön az Opus slágere a 16 órás hírek előtt, aztán én is érkezem vissza. Itt a 104.6-on.

0: A város idei költségvetéséről is szó volt a legutóbbi közgyűlésen. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. Hétfőtől pótlóbuszok járnak a Debrecen-Máté-Szalka vonalon. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A város idei költségvetéséről és a szolidaritási hozzájárulásról is szó volt a legutóbbi közgyűlésen. Itt elhangzott, idén kevesebb iparűzési adó folyhat be Debrecen kasszájába a tervezetnél. A cégek eddig 36 milliárd forintot fizettek be, év végére pedig várhatóan 37,5-38 milliárd forint lesz a bevétel. A tervezet 41,5 milliárd helyett. Szóba került a szolidaritási hozzájárulás is, amit Debrecen az iparűzési adóból fizet az államnak. Ennek összege 2020-ban még mintegy 500 millió forint volt, idén viszont már 12 milliárd forint. Pap László szerint a rendszer átalakítására lenne szükség, foglalta össze a Dehír. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkezhetnek.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
0: Hétfőtől pótlóbuszok járnak a Debrecen-Máté-Szalka vonalon. Szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án reggel 7 óráig végeznek karbantartási munkákat a vonalon. Így Hajdúsámson és Nyíradony között buszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok Nyíradony vasútállomáson, Aradvány pusztán, Tamási pusztán és Hajdúsámson vasútállomáson állnak meg. A munkálatok idején több vonat menetrendje is módosul, egyes járatok a szokottnál néhány perccel korábban indulnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni, közölte a MÁV csoport. Nem lesz front felettünk, tart a vénasszonyok nyara továbbra is. Debrecenben és a környéken továbbra is 20 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk, a reggelek viszont már hűvösek lehetnek, sőt éjszaka akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. Az előrejelzések szerint nagyjából hasonló időre számíthatunk a következő héten is, csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe.
3: A hétvégi pihenéshez is
1: Best FM.

DJ Bobo és a Love is All Around lesz a zenei kedvencei között a szombat délutánban, 16 óra után járunk. Kellemes szép napot, remélem, hogy mindenki azzal tölti az idejét, amíg kikapcsolja, feltölti, és úgy egyáltalán elveszi a figyelmét a heti gondokról. Ilyen lehet például a mai éjszakai látvány, ugyanis nem minden nap jégi csodával ajándékoz meg bennünket az őszégbolt. A Kosban tartózkodó telihold mellett egy különleges bolygó is felragyog. Ma este ugyanis a ragyogó telihold közelében a Szaturnusz is feltűnik az estékbolton. A svábhegyi csillagvizsgáló előrejelzése szerint szombaton pontosan 18:49-kor éri el a hold a telihold fázisát a halak csillagkép területén. A halványabb csillagokból álló halak teljes alakzata elsősorban sötét, fényszennyezéstől mentes égbolt alatt vehető ki jól. Aztán este 11 óra körül a hold és a Szaturnusz laza együttállása is megfigyelhető. A gyűrűs bolygó mintegy 7,5 fokkal balra lefelé látszik a holdtól, körülbelül 37 fokos magasságban a horizont felett. Na azért nem kell hozzá majd szögmérő, a párost ugyanis szabad szemmel, vagy akár egy kisebb távcsővel is meg lehet figyelni, amivel már a Szaturnusz jellegzetes gyűrűrendszere is látható. Érdemes tehát ma este délkelet felé tekinteni, és derült időben akár néhány percet is szánni a látványos páros megfigyelésére. Na és mit látok, mi érkezik a zenei kínálatban? Rúzsa Magdi és a

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a +3652 866 130-as telefonszámon vagy a hotelicium.com/étterem oldalon.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
4: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
5: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
6: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én új helyszínen, a Phoenix Arénában.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, this is Justin Timberlake.
11: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
12: Hello, I'm Phil Collins.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
8: a Best FM.
7: A Best FM.

Derűs délután jó időzöltést kívánunk mindenkinek Debrecen zenei kedvenceivel itt a Best FM-en. A vasúti átjáróknál figyelték a közlekedőket a rendőrök szeptember 24-én. Aki néha arra vetemedik, hogy szabálytalankodjon, az jó, ha tudja, hogy akkor is látják, amikor esetleg ő nem látja a rendőröket, vagy éppen a drónokat. Az egyik helyszínen egy vasúti átjárónál rövid időn belül 4 szabályszegő ellen intézkedtek, akik mindannyian a tilos jelzés ellenére hajtottak a sínekre. Erről számolt be többek között a CVS hír, a rendőrök pedig leszögezték, hogy a közeljövőben újabb drónos ellenőrzésekre is számítani lehet forgalmasabb kereszteződésekben, a városból kivezető útszakaszokon, és nem csak a piros jelzés figyelmen kívül hagyását, hanem az egyéb közlekedési szabályszegéseket is szankcionálni fogják. Ahogy ezt tették eddig is, szóval attól, hogy nem látjuk a rendőrségi autót, vagy a trafiboxot, esetleg a háromlábút, attól még a drónok például figyelhetnek bennünket, és azért nem úgy közlekedünk, hogy egyfajtában az eget bámuljuk, a tanulság pedig, hogy a KRESZ szabályait mindig minden körülmények között tartsuk be. A zenei folytatást illetően pedig 2010 októberébe utazunk vissza, amikor egy fellépésen már elhangzott a most következő dal. Karácson Tamás, vagyis Fluort, ami szerint pedig nagyon gyorsan megtanulta a közönség a szövegét. A dal viszont eredetileg egyáltalán nem egy megtervezett bombaslágernek készült. Fluor ugyanis elmesélte, hogy egy kis szobában vették fel, és a felvételt időnként meg kellett állítani, mert hogy belehallatszott a villamos.

Szombat délután van ismét elérkezett az idő, amikor önök szerkesztik a zenét, a következő 2 órában 17 órától startol. A szombat esti kívánság műsor az önök zenei kéréseivel, üzeneteivel 19 óráig. Állok a rendelkezésükre, milyen dalt játszunk, kinek üzenjünk, mit üzenjünk, ezt mindent várom önöktől. 500-540 a Best FM telefonszáma, és egy nagy közönség kedvenccel indul majd az esti kívánság műsor az Ankara slágerével.

0: 145. Best FM kívánság műsor.
1: Egyre több robotasszisztált műtétet végeznek a Debreceni Egyetem klinikai központjában. 6. alkalommal rendezik meg ma az Agyvért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék programot. Tart a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 1200 robotasszisztált műtétet végeztek már a Debreceni Egyetem klinikai központjában. A robotsebészeti program 2024 tavaszán indult, azóta 5 szakterületen alkalmazzák a csúcstechnológiát. A beavatkozások mintegy 95%-át az általános sebészet, a szülészet, nőgyógyászat és az urológia együttműködésében végzik. A debreceni eredményeket a hazai 10.000. robotsebészeti műtét alkalmából rendezett budapesti konferencián is bemutatták. Közölte rádiónkkal az unidep.hu. Több mint 700 véradót várnak ma Debrecenben, 6. alkalommal rendezik meg az Agyvért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék elnevezésű országos véradást. A kezdeményezés célja, hogy új véradókat is megszólítsanak, miközben a rendszeres véradókat is arra ösztönzik, hogy ismét segítsenek. A programot a Magyar Légimentésért Közhasznú Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közösen szervezi. Tavaly 7 helyszínen 653-an adtak vért, idén pedig ezt a számot szeretnék meghaladni, közölték a szervezők. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják. Erről beszélt rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a webáruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Nem lesz front felettünk, tart a Vénasszonyok nyara továbbra is. Debrecenben és a környéken továbbra is 20 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk. A reggelek viszont már hűvösek lehetnek, sőt éjszaka akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. Az előrejelzések szerint nagyjából hasonló időre számíthatunk a következő héten is. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe.
0: És most
3: indul az Esti Kívánság műsor
0: a Best FM-en.
3: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
4: Szabó Anita a Best FM stúdiójában. 17 óra után 4 percen már is belecsapunk a lecsóba. A kívánságok teljesítésében 500-540 a telefonszámunk. Eszter pedig SMS Viber számunkra írta meg a kérését. Sziasztok! Az esti grillezés mellé küldeném a családomnak az Ankara slágerét. Apukámnak és anyukámnak most ez a nagy kedvence, és már én is megszerettem. Nem csak ti kedves esti, hanem nagyon sok Best FM hallgató, úgyhogy nagyon szívesen indítom nektek ezt a dalt, és 19 óráig ne hagyjam a békén, ne hagyjanak magamra. Kérjék a kedvenceket SMS Viber számunkon is 30-as 930.

0: A hívható telefonszám 500-540.
1: Best FM Rádió.
2: Hello, Éva vagyok. Szeretném kérni a Saragossa Band mixet.
1: Oké, Éva, hogy telik a napod?
2: Most éppen babujás leves csinálok. Egy kicsit a zenében felszeretnék pörögni.
1: Jó étvágyat ahhoz a kis Fincsi bacsihoz, és örülök, hogy hívtál, Éva. Szia!
2: Köszönöm!

0: a hívható telefonszám
1: 500-540. 500-540. Best FM kívánságműsor.
2: Hello, üdvözöllek, szia, Doki vagyok. 40 éve voltam a feleségemmel, törvényes házasok, sajnos elhunyt, és a fiam is sajnos meghalt. Szerintem az emlékikre egy jó számot kérni, amit meghallgatnék, és egy kis kísérom magam a kicsit.
3: Oké, Doki, hozok egy szépen.
2: Nagyon kedvesek voltok, és kedvellek benneket, tudjatok róla.
3: Köszönjük szépen, szép napot neked.
2: Jó egészséget kívánok, és jó hétvégét.

0: Best FM kívánság vonala 500-540.
1: Jó napot kívánok, tudok ide kérni?
2: Igen, hallgatom.
1: Én Bó Viktor vagyok, előadó vagyok, és szeretnék kérni a Szűcs Judit dalt. Nagyon jól lesz, ha mondani tegyek, hogy én ez. Mennyhárt János Miklós Tibor szerzeménye, legjobb.
2: Ó, mindent tud, és te milyen előadó vagy? Mondd még egyszer a neved.
1: Bó Viktor, retro előadó. Nekem is vannak már saját dalaim.
2: Mióta foglalkozol ezzel?
1: Már 8 éve.
2: Ó, és énekelsz valami szép refrén nekünk, ha van kedved?
1: Persze. Titok a névben, titok a szívben, ott vagy az álmom legbelsejében.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm.
2: És sok sikert kívánok neked.
1: Köszönöm.
2: Teljesüljön minden álmod. Szia!
1: Szia!

0: felülvizsgálták Debrecen levegőminőségi tervét. Egyre gyakoribb jelenség, hogy rókát, vaddisznót látunk a városban. A babavizeket ellenőrizte a NÉBIH. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Felülvizsgálták Debrecen levegőminőségi tervét. A 2026-os dokumentum a legfrissebb mérési adatok mellett részletesebben foglalkozik a város környezeti állapotával, a véderdők szerepével és a közlekedési fejlesztések levegőminőségre gyakorolt hatásával is. A felülvizsgálatban már a debreceni környezeti ellenőrző rendszer 2025-ös tapasztalatai és eredményei is megjelennek. A szakemberek szerint a véderdők a porterhelés csökkentésében is fontos szerepet játszhatnak, ezért ezek bővítése levegőminőségvédelmi intézkedésnek is számít. A tervezett társadalmi véleményezése már megkezdődött, közölte rádiónkkal az önkormányzat. Egyre gyakrabban jelennek meg rókák és vaddisznók a városokban is. Debrecenben a napokban egy rókát fotóztak az Ispotály utcai lakóparkban. Az állatok veszélyt jelenthetnek az emberekre és az értékekre is, ezért arra figyelmeztetnek a szakemberek, ne etessük őket és ne próbáljuk meg saját magunk előzni vagy befogni a vadakat. Pap Attila, a Zrínyi Miklós Vadásztársaság elnöke a Dehírnek azt mondta, nélkülük évente akár a duplájára is nőhetne a vad. Állomány. Most őt hallhatjuk.
2: A vad bejár a kertjébe, a kultúrába, megeszi azt, amit termel. Túlszaporodás miatt küzdenek a hétköznapokban, látjuk a városokban is már. Na most, hogyha nem lenne a vadászat, akkor azt kell figyelembe venni, hogy egy állomány évről évre minimum a dupláját tudja produkálni.
0: A rókák őszi veszettség elleni vakcinázása október 3-ától kezdődik a keleti és déli ország részben. A babavizek minőségét ellenőrizte a NÉBIH a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
3: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalmahoz összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
0: Lesz front felettünk, tart a vénasszonyok nyara továbbra is. Debrecenben és a környéken továbbra is 20 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk. A reggelek viszont már hűvösek lehetnek, sőt éjszaka akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. Az előrejelzések szerint nagyjából hasonló időre számíthatunk a következő héten is. Csapadék egyelőre nem érkezik.

0: Best FM kívánság műsor.
1: Köszönöm, és a második órájában Hello Debrecen, Hello Best hallgatók. A mikrofonnál Szabó Anita, a forrót volt 500-540, Nagy Bogi és Des közösebb pedig már el is indult itt a 104.6-on. Balutól jött az üzenet, Rékának szeretném küldeni ezt a dalt, és üzenem neki, hogy tudom, hogy ritkán mondom el, de nagyon hálás vagyok mindenért, és remélem, hogy nem haragszol rám. Ez az üzenet, én átadtam, és átadom az önökét is szívesen. SMS Fiber számunk 30-as 933-104.

90% kedvencei között a szombat esti kívánság műsorban Zalán kérésére a Scooter slágere pörgött az előző percekben negyed hét után. Ez volt a How Much Is The Fish. Itt a Best FM-en és 19 óráig mindig van lehetőség kérni a zenei kedvenceket. 500-540 a telefonszámunk, Mónikától SMS Vajder számunkra érkezett a kérés. Hello Best FM, én egy régi klasszikus szeretnék kérni Hevesi Tamástól, az Egy életen át kell című dalt, köszönöm szépen. És bár nagyon sokan Hevesi Tamáshoz kötik ezt a dalt, egyébként nem ő írta, hanem két legendás magyar dalszerzőnk, Presser Gábor és Stefanoviti Dusán. Hevesi Tamás előadásában viszont annyira összefort a dal az előadójával, hogy sokan már saját dalként gondolnak rá, és azt is kevesen tudják a dalról, hogy a videoklipjét Herendi Gábor és csapata készítette, és a Nemzeti Archívum szerint a klip Las Vegasban bekerült a világ első 20 legjobb klipje közé. Ha nem hiszik, akkor járjanak utána, én pedig indítom a dalt. Itt a Best FM-en Mónikának.

Hét után pár perccel kívánok, szép estét mindenkinek a szombat esti kívánság műsorban. Újabb zenei kedvenc érkezik, sziasztok! Szeretném kérni Miley Cyrus egyik dalát az én egyik sünimnek. Üzenem neki, hogy egy-két döccenő után boldog vagyok, hogy minden rendben van velünk, és nagyon imádom a kis tüskés fejét, üzeni a másik süni. Jön Miley Cyrus és a Flowers a zenei kedvencek között, itt a Best FM-en. We were good.

0: 19 óra lesz hamarosan, a szombat este kivében pedig zárunk egy szuper dallal, na és nem a jó zenék érnek véget, csak az esti kívánság műsor, a Club Best of 20 órától veszi majd kezdetét, DJ William pörgeti majd a lemezeket, érdemes tehát továbbra is a Best FM-re tapadni. Renáta pedig azt írta nekem, hogy sziasztok, a gyerekeimnek és a kereszt gyermekeimnek szeretném az Aquától a Barbie Girl című dalt küldeni, üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket és nagyon jól viselkedtek. Lizának, Sofinak, Ádinak, Kittinek és Johannának érkezik a dal, én pedig ezzel a dallal kívánok mindenkinek csodálatos estét, kellemes kikapcsolódást a továbbiakban is. A zenei kedvencekkel én örülök, hogy ma is velem tartottak együtt, rádiózhatunk, találkozunk legközelebb. A szombat estében Szabó Anitát hallották. Csó!
1: Hiya, Bobby!
2: Hi, Ken!
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken!
1: Jump in!

0: A város idei költségvetéséről is szó volt a legutóbbi közgyűlésen. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. Hétfőtől pótlóbuszok járnak a Debrecen-Máté-Szalka vonalon. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A város idei költségvetéséről és a szolidaritási hozzájárulásról is szó volt a legutóbbi közgyűlésen. Itt elhangzott, idén kevesebb iparűzési adó folyhat be Debrecen kasszájába a tervezetnél. A cégek eddig 36 milliárd forintot fizettek be, év végére pedig várhatóan 37,5-38 milliárd forint lesz a bevétel. A tervezet 41,5 milliárd helyett. Szóba került a szolidaritási hozzájárulás is, amit Debrecen az iparűzési adóból fizet az államnak. Ennek összege 2020-ban még mintegy 500 millió forint volt, idén viszont már 12 milliárd forint. Pap László szerint a rendszer átalakítására lenne szükség, foglalta össze a Dehír. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkezhetnek.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedik. Az árak.
0: Hétfőtől pótlóbuszok járnak a Debrecen-Máté-Szalka vonalon. Szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án reggel 7 óráig végeznek karbantartási munkákat a vonalon. Így Hajdúsámson és Nyíradony között buszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok Nyíradony vasútállomáson, Aradvány pusztán, Tamási pusztán és Hajdúsámson vasútállomáson állnak meg. A munkálatok idején több vonatmenetrendje is módosul, egyes járatok a megszokottnál néhány perccel korábban indulnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni, közölte a MÁV csoport. Nem lesz front felettünk, tart a vénasszonyok nyara továbbra is. Debrecenben és a környéken továbbra is 20 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk, a reggelek viszont már hűvösek lehetnek, sőt éjszaka akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. Az előrejelzések szerint nagyjából hasonló időre számíthatunk a következő héten is, csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb dalunk most a

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Egyre több robotasszisztált műtétet végeznek a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Hatodik alkalommal rendezik meg ma az Agyvért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék programot. Tart a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 1200 robotasszisztált műtétet végeztek már a Debreceni Egyetem klinikai központjában. A robotsebészeti program 2024 tavaszán indult, azóta 5 szakterületen alkalmazzák a csúcs technológiát. A beavatkozások mintegy 95%-át az általános sebészet, a szülészet, nőgyógyászat és az urológia együttműködésében végzik. A debreceni eredményeket a hazai 10.000. Robotsebészeti műtét alkalmából rendezett budapesti konferencián is bemutatták, közölte rádiónkkal az unidep.hu. Több mint 700 véradót várnak ma Debrecenben, 6. alkalommal rendezik meg az Agyvért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék elnevezésű országos véradást. A kezdeményezés célja, hogy új véradókat is megszólítsanak, miközben a rendszeres véradókat is arra ösztönzik, hogy ismét segítsenek. A programot a Magyar Légimentésért Közhasznú Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közösen szervezi. Tavaly 7 helyszínen 653-an adtak vért, idén pedig ezt a számot szeretnék meghaladni, közölték a szervezők. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják. Erről beszélt rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a webáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Lesz front felettünk, tart a Vénasszonyok nyara továbbra is. Debrecenben és a környéken továbbra is 20 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk. A reggelek viszont már hűvösek lehetnek, sőt éjszaka akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. Az előrejelzések szerint nagyjából hasonló időre számíthatunk a következő héten is. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe.

0: ez a Best FM, a 104-ot hallgatjátok. A mai Club Best of pörög nálunk. Hát az első órát elhasználtuk, kedves egészségetekre, de ugyanezzel a lendülettel megyünk tovább a hírek után is. Még a következő 60 percben is én állok a lemezjátszók mögött. DJ William vagyok, várlak vissza benneteket.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klubhelyszíne, a Tabu.
2: Felülvizsgálták Debrecen levegőminőségi tervét. Egyre gyakoribb jelenség, hogy rókát, vaddisznót látunk a városban. A babavizeket ellenőrizte a Nébih. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Felülvizsgálták Debrecen levegőminőségi tervét. A 2026-os dokumentum a legfrissebb mérési adatok mellett részletesebben foglalkozik a város környezeti állapotával, a véderdők szerepével és a közlekedési fejlesztések levegőminőségre gyakorolt hatásával is. A felülvizsgálatban már a debreceni környezeti ellenőrzőrendszer 2025-ös tapasztalatai és eredményei is megjelennek. A szakemberek szerint a véderdők a porterhelés csökkentésében is fontos szerepet játszhatnak, ezért ezek bővítése levegőminőségvédelmi intézkedésnek is számít. A tervezett társadalmi véleményezése már megkezdődött, közölte rádiónkkal az önkormányzat. Egyre gyakrabban jelennek meg rókák és vaddisznók a városokban is. Debrecenben a napokban egy rókát fotóztak az Ispotály utcai lakóparkban. Az állatok veszélyt jelenthetnek az emberekre és az értékekre is, ezért arra figyelmeztetnek a szakemberek, ne etessük őket és ne próbáljuk meg saját magunk előzni vagy befogni a vadakat. Pap Attila, a Zrínyi Miklós Vadásztársaság elnöke a Dehírnek azt mondta, nélkülük évente akár a duplájára is nőhetne a vadállomány. Most őt hallhatjuk.
3: A vad bejár a kertjébe, a kultúrába, megeszi azt, amit termel. Túlszaporodás miatt küzdenek a hétköznapokban, látjuk a városokban is már. Na most, hogyha nem lenne vadászat, akkor azt kell figyelembe venni, hogy egy állomány évről évre minimum a dupláját tudja produkálni.
2: A rókák őszi veszettség elleni vakcinázása október 3-ától kezdődik a keleti és déli ország részben. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébih a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
4: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomhoz összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők kápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
2: Lesz front felettünk, tart a vénasszonyok nyara továbbra is. Debrecenben és a környéken továbbra is 20 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk. A reggelek viszont már hűvösek lehetnek, sőt éjszaka akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. Az előrejelzések szerint nagyjából hasonló időre számíthatunk a következő héten is. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe.

0: A Best FM-en 2 óra, amikor még szelve szólnak a legnagyobb kedvencek. DJ William vagyok.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klub helyszíne. A Tabu.
0: Megyünk tovább. Mr. Probs és a Waves. Kösz, hogy itt vagytok.

0: ez hamar elrepült, már is itt vagyunk a mai Club Best of végénél. Köszi a figyelmet, remélem sikerült feltörgetni benneteket. Jó bulizást, hogyha megindultok ma este még valamerre, és jó pihenést, hogyha inkább otthoni program van. Jövő héten újra találkozunk.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klubhelyszíne, a Tabu.
2: A város idei költségvetéséről is szó volt a legutóbbi közgyűlésen. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. Hétfőtől pótlóbuszok járnak a Debrecen-Máté-Szalka vonalon. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A város idei költségvetéséről és a szolidaritási hozzájárulásról is szó volt a legutóbbi közgyűlésen. Itt elhangzott, idén kevesebb iparűzési adó folyhat be Debrecen kasszájába a tervezetnél. A cégek eddig 36 milliárd forintot fizettek be, év végére pedig várhatóan 37,5-38 milliárd forint lesz a bevétel. A tervezet 41,5 milliárd helyett. Szóba került a szolidaritási hozzájárulás is, amit Debrecen az iparűzési adóból fizet az államnak. Ennek összege 2020-ban még mintegy 500 millió forint volt, idén viszont már 12 milliárd forint. Pap László szerint a rendszer átalakítására lenne szükség, foglalta össze a Dehír. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkezhetnek.
3: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
2: Hétfőtől pótlóbuszok járnak a Debrecen-Máté-Szalka vonalon. Szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án reggel 7 óráig végeznek karbantartási munkákat a vonalon. Így Hajdúsámson és Nyíradony között buszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok Nyíradony vasútállomáson, Aradvány pusztán, Tamási pusztán és Hajdúsámson vasútállomáson állnak meg. A munkálatok idején több vonat menetrendje is módosul, egyes járatok a szokottnál néhány perccel korábban indulnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni, közölte a MÁV csoport. Nem lesz front felettünk, tart a vénasszonyok nyara továbbra is. Debrecenben és a környéken továbbra is 20 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk, a reggelek viszont már hűvösek lehetnek, sőt éjszaka akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. Az előrejelzések szerint nagyjából hasonló időre számíthatunk a következő héten is, csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni,

0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart.
0: A Best FM-en.
2: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
3: Itt leszek.
2: Nemecsek.
4: Itt leszek.
2: Leszik.
4: Itt leszek.
2: Richter.
5: Itt leszek.
2: Weiss.
6: Itt leszek.
2: Csele.
7: Itt leszek.
2: Kolnai.
8: Itt leszek.
9: Boka.

0: dúdolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Hogy legyek én igazán gyengébb, arra feneked az én igazán.